0: Hol, hogy erre múlva működik azt a srémet.
1: Let it up, beat you know.